0: 5 bodiek. 6 bodiek. 7 bodiek. 8 bodiek. 9 bodiek. Urobte sír. Je tu fotka.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.